0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia legfőbb sikere az Európai Uniós csatlakozás óta eltelt csak nem két évtizedben a lakossági életszínvonal drasztikus emelkedése és a fogyasztás bővülés. Állítja egy elemzés. Akár 1980 lejes támogatást is kaphatnak a 2026-os végzősök, de ehhez regisztrálniuk kell. A rendszeres állapotfelmérés is elérhető lehet a 40 év feletti biztosítottak számára, méghozzá ingyenesen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia legfőbb sikere az, hogy az Európai Uniós csatlakozás óta eltelt csak nem két évtizedben a lakosság életszínvonala drasztikusan emelkedett, és bővült a fogyasztás. De a jövőbeli fejlődést meghatározó szerkezeti mutatók terén az ország továbbra is a régió leggyengébb láncszeme. Erre világít rá a Rethink Románia vállalkozói Trust legújabb, a 20 éves EU-s tagság mérlegét vizsgáló elemzése. Ez megállapítja, hogy Románia a felhalmozott hiányosságok ellenére az egyik legdinamikusabb fogyasztási növekedést produkálta. Az egyfőre jutó egyéni fogyasztási bővülési ütemet tekintve Románia az első helyen végzett a 6 vizsgált kelet-közép-európai ország rangsorában. A kutatás szerint további 4 mutatóban vezetjük a regionális mezőnyt. A munkatermelékenység növekedési ütemében, a születéskor várható élettartam növekedési ütemében, a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának csökkentésében, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésében. A tanulmány ugyanakkor kiemeli, hogy a régió legnagyobb vesztese Magyarország lett. A fiataloknak a tanulmányok befejezését követő 60 napon belül regisztrálniuk kell a munkaügyi hivatalnál, amelyen keresztül nem csak pénzügyi támogatásokhoz, hanem ingyenes álláskeresési és képzési programokhoz is hozzáférhetnek. A lehetőség nem csak az egyetemet végzetteknek szól, hanem a szakiskolát, líceumot vagy posztliceális képzést befejező fiataloknak is, függetlenül attól, hogy állami vagy akkreditált magánintézményben tanultak. A líceumi végzősök esetében a 60 napos határidő az iskola befejezését követő naptól kezdődik, függetlenül attól, hogy sikeres letették-e az érettségi vizsgát vagy se. Azoknál a tanulóknál, akik pótvizsgáznak, a határidő a pótvizsga sikeres teljesítésének napjától indul. Ingyenes vérkép, vércukorszint, koleszterinmérés, daganatszűréshez kapcsolódó vizsgálatok és rendszeres állapotfelmérés is elérhető lehet a 40 év feletti biztosítottak számára. Ugyanakkor sokan csak akkor keresik fel az orvost, amikor már jelentkeznek a tünetek. Az állami egészségbiztosítás több olyan megelőző szolgáltatást is finanszíroz, amelyek segíthetnek a súlyos betegségek korai felismerésében. A megelőző ellátások első lépcsője a családorvosi konzultáció, melynek során felmérik a páciens egészségi állapotát, illetve a későbbi betegségek kialakulásának kockázatát. A hatályos szabályok szerint a 40 év feletti panaszmentes és ismert krónikus betegségben nem szenvedő biztosítottak évente legfeljebb 3 megelőző konzultációra jogosultak. Ezeket legfeljebb 6 egymást követő hónapon belül lehet igénybe venni. Azok számára, akik már szerepelnek a családorvos nyilvántartásában egy vagy több krónikus betegséggel, a rendszer évi legfeljebb 2 preventív konzultációt biztosít.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Time.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pénzügyi szorongás és a pesszimizmus határozza meg a hazai lakosság mindennapjait. Az asszály miatt egyre több Bihar megyei településen kellett vízkorlátozást bevezetni. A társas kapcsolatok hiánya olyan mértékben károsítja az egészséget, mintha valaki napi 15 szál cigarettát szívna el. Állapította meg egy tanulmány. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A pénzügyi szorongás és a pesszimizmus határozza meg a hazai lakosság mindennapjait. Az ISZOP júniusi felmérése szerint a lakosság közel 80%-a úgy látja, a helyzet folyamatosan romlik. Ez a borulátás nem csak elméleti. Az elmúlt 5 hónapban a háztartásoknak több mint a fele kényszerült arra, hogy aktívan visszafogja a mindennapi fogyasztásra szánt kiadásait. A közgazdászok szerint a lakosság reakciója teljesen természetes. Bizonytalan piaci környezetben az emberek elhalasztják a kockázatos döntéseket, és megpróbálnak tartalékot képezni. A fogyasztást ugyanakkor nem csak a pszichológiai reakció, hanem a kőkemény anyagi kényszer is visszafogja. Az üzemanyag és az energia drágult, de ezen felül az alapélelmiszerek ára is emelkedett. Az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest 10%-kal kevesebbet ér a pénzünk. Ha az alapvető költségek megemelkednek, a családok szabadon elkölthető jövedelme drasztikusan lecsökken. Így nem meglepő a kényszerű takarékosság, hiszen a nyaralást el lehet halasztani, de a vacsorát nem. Az asszály miatt egyre több Bihar megyei településen kellett vízkorlátozást bevezetni. A Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Pásztor Sándor kiemelte, hogy a korlátozásokról minden esetben az önkormányzatok döntenek, a vízügyi igazgatósággal egyeztetve. Éjszakára azért állítják le a szolgáltatást, hogy fel tudják tölteni a tározókat, és nappal biztosítani tudják az ivóvizet. A lakossági korlátozások bevezetése mindig az utolsó lépés. Először a mezőgazdasági öntözést és az ipari vízfelhasználást korlátozzák. Csak ezt követően kerülhet sor a háztartások fogyasztásának szabályozására. A szakember szerint a legkorábban október második felében, vagy november elején enyhülhet a helyzet. A társas kapcsolatok hiánya olyan mértékben károsítja az egészséget, mintha valaki napi 15 szál cigarettát szívna el. Állapította meg a Michigan Egyetem tanulmánya. A magánklinikai diagnózisa alakítása mögött egy súlyos logikai hiba húzódik meg. Az emberek ugyanis automatikusan azt feltételezik, ha egy probléma károsítja az egészséget, akkor annak megoldása kizárólag az egészségügyi rendszer feladata. Bár a házi orvosok felmérhetik a betegek állapotát és civil támogató szervezetekhez irányíthatják őket, arra nincs ráhatásuk, hogy újjáépítsék a szétesett helyi közösségeket, vagy csökkentsék a túlterhelt emberek munkaidejét. A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy a kutatók munkájuk során olyan klinikai kísérletekre is rábukkantak, amelyekben a szakemberek egy konkrét magányelleni tablettát teszteltek. Ha a problémát teljesen áttoljuk az egészségügy hatáskörébe, a szűkös erőforrások a klinikákhoz vándorolnak, miközben a valódi kiváltó okokhoz hozzá sem nyúlunk, állítják a tanulmány szerzői.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szaporodnak az akkumulátortelepek, de sokkal többre lenne szükség. 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését. Ám a nagyszabású program több éves késésben van. Életbe lépett az eladatlan ruhák és cipők bezúzásának tilalma. A nagyvállalatoknak prioritásként kell kezelniük a termékek használatban tartását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A hazai akkumulátortelepek beépített áramtárolási kapacitása meghaladta az 1600 megawattot. Ez hozzávetőleg százszorosa a két évvel korábbinak, azonban még mindig nagyon messze van a minimálisan elégséges szinttől. Az utóbbi években látványosan megnőtt a megújuló forrásokból származó energia. Amikor süt a nap és fúj a szél, a napelemparkok és a szélturbinák rengeteg áramot táplálnak az országos hálózatba, de a fogyasztás ilyenkor kicsi. A túltermelés miatt előfordul, hogy egyes megújuló energiát hasznosító termelőket le kell kapcsolni a hálózatról. Az áramot pedig csak nagyon olcsón lehet értékesíteni, amin általában az export sem segít, mivel a régió más országaiban sincs rá kereslet. Napnyugta után és szélcsendes időben egész más a helyzet. Ilyenkor csak drágán importált elektromos energiával tudjuk fedezni a fogyasztást. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését. Ám a nagyszabású program több éves késésben van. A 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok. Pontatlanok a régi térképek. Vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Életbe lépett az eladatlan ruhák és cipők bezúzásának tilalma. Az új uniós szabályok értelmében a nagyvállalatoknak prioritásként kell kezelniük a termékek használatban tartását, azok értékesítésével vagy újrafelhasználásra való előkészítésével. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint Európában évente 594 ezer tonna eladatlan ruhaneműt semmisítenek meg. A vállalkozásoknak első körben a termékek használatban tartására kell törekedniük. A megsemmisítés csak meghatározott körülmények között lesz megengedett, és azt a hulladék hierarchiának megfelelően kell végrehajtani, elsőbséget biztosítva az újrahasznosításnak. A vállalatok csak korlátozott esetekben semmisíthetik meg az eladatlan ruhákat és cipőket. Csak akkor, ha az áru nem biztonságos vagy sérült, hamisítvány vagy szellemi tulajdonjogokat sért, illetve ha jótékonysági szervezetek vagy adományozási programok elutasítják az átvételét.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt és jó ébredést kívánok! Nagyon kellemes csütörtököt, azaz kispénteket 2026. július 23-án. Ez már a Reggeli Plusz Light Edition. A mikrofonnál pedig egészen reggel 8-ig keserű Tomi, természetesen felvértezve a mai napon is infókkal, helyi hírekkel és érdekességekkel nem utolsó sorban. No, hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom nektek, hogy az első órában milyen témákkal készültem. Képzeljétek el, Japánban már emberi hűtőszekrényt fejlesztenek a hőség ellen. Ezzel is foglalkozunk, az óra második felében pedig szó lesz majd arról, hogy szigorít a YouTube, három kategóriába sorolja ezentúl a tartalmakat, mert hogy túl sok mesterséges intelligencia szemét töltötte meg már a platformot. Jövök a részletekkel, és hát a slágerek és a magyar kedvencek sem hiányozhatnak természetesen. Olivia Rodrigo dalával ébredünk, jön a Drop Dead.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Kellemes szép jó reggelt itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a reggeli Pluszban természetesen, és akkor itt a téma, hát a Távol-Keleten már megelégelték a hőséget. Képzeljétek el, Japánban olyan extrém a nyári kánikula, hogy a kutatók már egy úgynevezett emberi hűtőszekrény technológián dolgoznak. A fejlesztés célja, hogy a kánikulában dolgozó emberek, például mondjuk a futárok, az építőmunkások vagy a szabadtéri alkalmazottak, egy hordható, aktív hűtőrendszerrel tudják stabilan tartani a testhőmérsékletüket. A prototípus egy könnyű, mellkasra rögzíthető eszköz, ami folyamatosan keringeti a hideg levegőt, és a test legmelegebb pontjain hűti a bőrt. A japán mérnökök szerint a rendszer akár 10-12 fokkal is csökkentheti a hőérzetet, ami életmentő lehet a hőségriadók idején. A fejlesztés hátterében az áll, hogy Japánban idén is több száz embert kellett kórházba szállítani hőguta miatt, és a hatóságok szerint a klímaváltozás miatt ez a helyzet csak romlani fog. A kutatók úgy látják, a jövőben a hűtés nem csak épületekben, hanem közvetlenül az emberi testen is megjelenik majd, és a hordható hűtőeszközök ugyanolyan hétköznapiak lesznek, mint ma mondjuk a szemüveg vagy a vízpalack. Hogy hozzánk vajon mikor fog megérkezni majd ez az újítás, az egyelőre még rejtély, de egyébként nem rossz, hát a japánok ugye mindig élen járnak, meg ők mindig kaphatóak az ilyen különlegességre, úgyhogy hát le a kalappal előttük, kérem szépen, ők úgy látszik, hogy már megoldották ezt a problémát, mi meg hát még egy picikét azért bírjuk a meleget, de hát nyár van, úgyhogy ne panaszkodjunk. Éppen ezért már is érkeznek a hűsítős lágerek itt a Plusz FM-en, jön egy nagyon vidám dal, Vanessa Amorosi, és az Absolutely Everybody.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: reggeli pluszban csütörtökön sem hiányozhatnak a fontos helyi aktualitások és az információk. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé már nem lesz szükség. A jelenlegi hagyományos mérőórákat fokozatosan okos mérőórákra váltják, amelyek nem csak a szolgáltató, hanem a fogyasztók számára is pontosabb és napra készebb adatokat biztosítanak a villamos energia felhasználásról. Az intelligens mérők egyik legfontosabb előnye, hogy automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat az áramszolgáltató felé, így a mérőállást, ahogyan mondtam, nem kell manuálisan leolvasni vagy bediktálni. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatónak, amely ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamos energia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely városrészekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról. De természetesen, hogyha lesznek ezzel kapcsolatban információk, akkor hozom és hozzuk nektek itt a Plusz FM-en, úgyhogy mindenképpen hallgassatok bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet, már csak azért is, mert hogy jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, érkezik a Cream Bandi Demi Lovatóval közösen ez a Solo.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: a reggeli pluszban csütörtökön akkor irány a nagy videó megosztó platform, ami most bekeményít, kérem szépen. A YouTube új, jóval szigorúbb rendszert vezet be. Mostantól 3 kategóriába sorolja majd a videókat, és ez határozza meg, hogy mit láthatnak a felhasználók, mit ajánl a rendszer, és mire kapnak figyelmeztetést. A platform célja, hogy átláthatóbbá tegye, hogy milyen tartalmak számítanak biztonságosnak, melyek korlátozottak, és melyek kerülnek a tiltó listára. A 3 kategória lényege. Biztonságos tartalom, amely minden korosztálynak ajánlható. Korlátozott tartalom, amelyet a rendszer nem ajánl automatikusan és bizonyos funkcióban visszafogja. Illetve tiltott tartalom, amelyet a YouTube eltávolít, ha megsérti a közösségi irányelveket. A szigorítás oka egyébként, hogy a platform szeretné csökkenteni a félrevezető, káros vagy manipulatív videók terjedését, és egyértelműbb keretet adni a tartalomgyártóknak. A YouTube szerint így a felhasználók sokkal jobban megértik, hogy miért nem jelenik meg egy videó az ajánlások között, vagy miért kap korlátozást. Nyilván ez annak köszönhető egyébként, hogy a platformot elöntötték a mesterséges intelligenciával készített és generált unalmassá váló dolgok, ezen kívül a másolások, meg az értelmetlen vagy éppen veszélyes videók, úgyhogy a YouTube-nak már éppen ideje volt, hogy lépjen valamit ez ügyben. Én úgy gondolom, hogy jó döntés született a mi érdekünkben természetesen. A YouTube-ról vissza a Plusz FM-re, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok csütörtökön, ez pedig a Reggeli Plusz, ahol már is jön a Change.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Hölgyek, urak, fiúk, lányok, a reggeli plusz első óráját zárjuk július 23-án csütörtökön, kispénteken. Jönnek a ropogós információk, a friss hírek a mai napon Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A következő órára én pedig már készítem nektek össze az energiacsomagot a jó zenékkel. Hát velünk ez majd például James Blunt, vagy éppen a Hooligans, kezdésként pedig jön Marshmallow Jelly Roll-al közösen. Ez lesz a Holy Water. Jó reggelt!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Néhány fokot visszaesett a hőmérséklet, ma napközben csupán olyan 26 fok körüli értékeket mérhetünk, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. A szél megélénkülhet, és futó záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Ugyanakkor fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Július 20-a és augusztus 9-e között forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: További szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. július 23-a csütörtök, azaz kispéntek van. Közelítünk a hétvége felé, és hát nem mondjatok csütörtököt, hanem hallgassátok a Plusz FM-et, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, ahol folytatódik még ebben az órában is a Reggeli Plusz Light Edition. A mikrofonnál 8-ig Keserű Tomi. Hozok majd nektek fontos infót helyből, és nem maradhatnak el a témák sem. Mit érdemes ellenőrizni vakációs indulás előtt, hogy biztonságban maradjon az otthonunk? Ezzel is foglalkozunk, jönnek majd hasznos tippek, úgyhogy figyeljetek mindenképpen. Az óra második felében pedig majd Leonardo da Vinci otthonába látogatunk el, ami élményparkká vált. Ezen kívül jönnek azok a dalok is, amelyeket nagyon szeretünk, ahogyan ígértem, itt van Marshmallow Jelly Roll-al közösen. Ez a Holy Walter. Indulunk, szép reggelt!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyon kellemes, szép jó reggelt kívánok nektek továbbra is itt a Reggeli Plus Light Edition második órájában csütörtökön, július 23-án. Hát induljunk el nyaralni akkor, jó? Mindazok figyelmét kérném, akik még ezután terveznek vakációzni. Hát a nyári utazások előtt nem csak a bőröndöt érdemes átnézni, hanem az otthont is. Sok kellemetlenség megelőzhető egy gyors, tudatos ellenőrzéssel. A szakemberek azt mondják, a legtöbb probléma egyébként abból adódik, hogyha valaki sietve indul el, és otthon mondjuk nyitva marad egy ablak, egy bekapcsolva hagyott készülék, úgy marad, vagy pedig mondjuk rosszul zártunk el egy csapot. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes ellenőrizni tehát a vízcsapokat, a gázt és az elektromos eszközöket. A hosszabb utazásoknál sokan teljesen leáramtalanítják a lakást, kivéve a hűtőt, mert így ugye minimálisra csökkenthető a rövid zárlat vagy a túlfeszültség okozta kockázat. Fontos a nyílászárók átnézése is. A félig nyitva hagyott ablak nem csak biztonsági kockázat, hanem egy nagy nyári vihar esetén nagyon komoly károkat okozhat. A szakértők szerint érdemes valakit megkérni például, hogy időnként nézze rá a lakásra, ürítse a postaládát, locsolja meg a virágokat, mozgassa meg a redőnyt, így hát kevésbé tűnik úgy, hogy a lakás hetek óta üres. A modern okos otthon eszközök pedig hát távolról is segítenek, vannak kamerák, mozgásérzékelők és időzített lámpák, amelyet beállítunk, akkor ugye este a megadott időpontokban kapcsolódik fel és le a villany, mint ahogyan láthattuk ezt mondjuk a reszkessetek betörőkben is, ha visszaemlékeztek rá. Úgyhogy remélem, hogy ezek hasznos tippek mindenképpen. Ha éppen nyaralni indultok, akkor ezeket érdemes megtenni, hogy nehogy aztán úgy érkezzetek haza, hogy valami gubanc van. Nálunk hál' Istennek semmi, folytatódik a nyár, folytatódik a reggel és a csütörtök, méghozzá a Hooligans dalával itt a Pluszon. Jön az illúzió.
1: Jó reggel! Jó reggel! Ez a Reggeli Plusz.

reggeli pluszban csütörtökön a bicikliseknek is hozok egy hírt. Négy intelligens kerékpártárolót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már velük. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatóak egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárolók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárolókon elhelyezett QR kód beolvasásával a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. Az intelligens kerékpártárolók az Alexandru Kazabán utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, a vízvezeték az a Zoltániai utcai kereszteződés közelében, az egyetem közelében a Pece parton, az Iszlázuli utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében vannak. A tesztidőszak végén az önkormányzat a felhasználói visszajelzések és a használati adatok alapján dönt majd a rendszer további fejlesztéséről, úgyhogy ti is teszteljétek, ízlelgessétek, próbáljátok ki, hogy milyen, aztán ha bejön, akkor hajrá, használjátok, mert hát nyilvánvalóan azért az embernek a bicikliét is biztonságban kell tudnia, főleg ha mondjuk munkaeszközről van szó, vagy azzal járunk valahová, akár munkába, akár bevásárolni bárhová. Egyébként, ha éppen keroztok, akkor balesetmenteset kívánok nektek, a Plusz FM-en pedig dübörök tovább a reggeli plusz, méghozzá Madonna és Sabrina Carpenter újdonságával. Mindjárt jön a

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a December 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a December 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Néhány fokot visszaesett a hőmérséklet, ma napközben csupán olyan 26 fok körüli értékeket mérhetünk, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. A szél megélénkülhet, és futó záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Ugyanakkor fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
8: Július 20-a és augusztus 9-e között forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
7: Plusz FM. Yeah! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Folytatódik a Reggeli Plusz Madonnával, akire panaszkodtak egyébként a rajongók, hogy alig ismerték fel, annyira átszabadta magát rengeteg plasztikai műtét látható az arcán. 67 esztendős egyébként, ettől függetlenül le a kalappal, ha milyen sót nyomott a foci VB-n. Hát kérem szépen, a folytatásban Sabrina Carpenterrel érkezik közösen a Bring Your Love itt a Pluszon.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

0: talk about.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: a nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

a Reggeli Pluszban csütörtökön irány Franciaország a folytatásban. Leonardo da Vinci egykori otthona ma már különleges élménypark, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg a zseni találmányait és gondolkodásmódját. A helyszínen nem múzeumi vitrinek sorakoznak, hanem működő modellek, interaktív installációk és olyan szerkezetek, amelyeket Leonardo maga tervezett több mint 500 évvel ezelőtt. A látogatók kipróbálhatják a korai repülőszerkezetek rekonstrukcióit, megnézhetik a hidraulikus gépeket, és betekintést kapnak abba, hogyan gondolkodott a reneszánsz egyik legnagyobb feltalálója. Az egyik cikk szerint az élménypark célja, hogy Leonardo munkásságát ne csak történelmi táblatokból mutassa be, hanem élő, működő rendszerekként, amelyek ma is lenyűgözőek. A helyi különlegessége, hogy a látogatók, ahogy mondtam, nem csak nézhetik, hanem megérinthetik, megmozgathatják, kipróbálhatják a szerkezeteket. Így a zseni mérnöki ötletei szó szerint életre kelnek. A park a családok és a technika iránt érdeklődők egyik kedvenc célpontja lett, úgyhogy ha esetleg valakik járnak Franciaországban idén nyáron, akkor semmiképpen ne hagyják ki Leonardo da Vinci egykori otthonát. Ti pedig ne hagyjátok ki a

0: következő dalt itt a pluszon, a reggeli pluszban. Csütörtökön James Blunt énekel nekünk, jön a Stay the Night.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Eddig tartott csütörtökön a reggeli plusz Light Edition. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Keserű Tomi. Remélem, hogy kellemesen ébredtetek. Találkozunk holnap is a valódi pénteken, reggel 6-kor itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A folytatásban is van mit hallgatni természetesen. Jönnek a friss hírek Petru Anitától, aztán pedig indul a következő óra Szegedi Mária vezetésével. Ő egyébként a következő órát a One Republic dalával indítja majd. Ugye a Top Gun Maverickben hallhattuk ezt. Jön az I Ain't Worried. További szép napot és jó rádiózást nektek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémájá Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
3: Szupeko! Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával. A lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Kicsit változik, hogy időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hő vissza a levegő. Pénteken visszábesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmánybolt támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hétfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeli 2026. július 23-a csütörtök, a 89,6-on pedig már el is tartolt a délelőti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek, déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, csak bátran. Most viszont zenélünk tovább, érkezik a One Republic 2022-es dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Plus FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Hello, hello pluszosok! Megkezdték az első aszfaltréteg leterítését a 79-es országúton. Az Aradi út és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében a Jumbo bevásárlóközpont közelében épülő közúti aluljárónál. A Bihar megyei tanács tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan készül a felszíni körforgalom is, ezt követően pedig a közvilágítás kiépítése és az útborkolati jelek felfestése következik. A 406 méter hosszú közúti és gyalogos aluljáró födémszerkezete már elkészült, jelenleg a rámpák és a liftakna építésén dolgoznak. A megyében egyébként jelenleg további 4 beruházás kivitelezése zajlik. Egy közúti aluljáró és egy felüljáró az Aradi úton, egy aluljáró a Tudor-Vladimirescu, a Zanes-Tilor és a Löposuló utca kereszteződésében, valamint egy vasúti felüljáró a Váradi körgyűrűn, a Nagyváradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal felett. A 8. beruházás a Püspöki, tehát a Máté Korvin utcai felüljáró esetében a közbeszerzési eljárást a közeljövőben írják ki. Megkezdték tehát az első aszfaltréteg leterítését a 79-es országúton.

A tervezetnél egy évvel korábban, már augusztusban befejeződhet a nagyváradi Emanuel Gosdú liceum teljes felújítása pluszosok. A munkálatok több mint 95%-a elkészült, a műszaki átadást augusztus 12-ére tervezik. Így a diákok várhatóan már a szeptemberi tanévkezdéstől a megújult épületben tanulhatnak. A korszerűsítés során teljesen megújult az épület gépészeti és elektromos hálózata. Új padlóburkolatok, világítás, fűtő-hűtő és szellőztető rendszerek készültek, a tantermek pedig új bútorokat, interaktív táblákat és korszerű oktatási eszközöket kaptak. Anka Márkis igazgató szerint az iskola történetének legjelentősebb felújítása valósult meg. Hangsúlyozta, hogy a több mint 1000 diák oktatását az építkezés idején is sikerült biztosítani. Az intézmény pedig Bihar megyében a legjobb érettségi eredményt érte el. A kivitelező képviselője kiemelte, hogy a műemlék épület felújítása különösen összetett feladat volt. A 370 ablak cseréje mellett teljesen megújult az elektromos fűtési, víz és informatikai hálózat is. A városvezetés szerint a 24 iskola felújításból már csak két beruházás halad lassabban a tervezetnél, ezeket is augusztus végére szeretnék befejezni. A jelenlegi és a következő uniós fejlesztési programok révén 2026-27-ben összesen több mint 185 millió eurót fordítanak Nagyváradon az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

0: Szép reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. A folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Petró Anita a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performance Hospitale Publice elnevezésű alkalmazás a cneac.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek től eltérő internetes címen érhetők el.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Kicsit változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken visszábesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbeck áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrássy út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrássy út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyörött felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
10: Alex Warren, Before You Leave Me című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőttöt.
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

június 1-től pluszosok egyszeri 1000 lejes támogatást nyújt az Érmihály falvi önkormányzat minden újszülött után azoknak a családoknak, amelyek megfelelnek a helyi tanács által elfogadott feltételeknek. Az intézkedés célja a kisgyermekes családok támogatása és azok elismerése, akik Érmihály falván tervezik jövőjüket. Karsai Attila polgármester a Bihari Naplónak elmondta, hogy a programot egy május végén elfogadott helyi tanácsi határozat alapján vezették be, és a június 1-e után született gyermekek után igényelhető. Feltétel, hogy a gyermek Érmihály falvi lakóhelyen rendelkezzen, a szülő pedig legalább egy éve bejelentett lakcímmel éljen a városban. A támogatást nem készpénzben, hanem feltöltött kártyautalványon adják át, amelyet a gyermek ellátásához szükséges termékek vásárlására lehet felhasználni. És ami fontos, hogy a kérelmet a gyermek születésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzat szociális igazgatóságához, ellenkező esetben a támogatás elveszik. A polgármester szerint az ügyintézők minden érintett családot tájékoztatnak a lehetőségről. A program első hónapjában már két család igényelte, és már is átvehette a támogatást. Karsai Attila hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak anyagi segítséget jelent, hanem a gyermekvállalás és a helyi családok megbecsülésének jelképe is. A támogatás minden jogosult családnak jár, anyagi helyzettől függetlenül. Június 1-től tehát egyszeri 1000 lejes támogatást nyújt az Érmihály falvi önkormányzat minden újszülöttnek.

Kedden pluszosok, az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett az SMS-ben terjedő adathalász csalásokra. A csalók ezúttal állítólagos bírságok, hogy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket, sürgető hangnemben, rövid fizetési határidővel és büntetésekkel fenyegetve. Az üzenetekben szereplő hivatkozások hamis, hivatalos oldalakat utánzó weboldalakra vezetnek, ahol a csalók bankkártya és személyes adatokat próbálnak megszerezni. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt javasolja, hogy senki ne nyissa meg az ilyen linkeket, és a fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos honlapokon, a webcímet saját kezűleg beírva ellenőrizze. Aki már megadta a bankkártya adatait, azonnal értesítse bankját és tiltsa le a kártyáját. A gyanús üzeneteket egyébként az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. Legyetek óvatosak, vigyázzatok az adatokra!

0: valami.
1: A segítségeteket kérem, nagyváradiak, környékbeliek. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útleszárásról, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is Plusz FM nagyváradként, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Petro Anitának adom át a mikrofont, ugyanis ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk a következő órát. Mutatom!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
6: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slimy papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
9: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
10: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
11: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performanza Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cnac.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek től eltérő internetes címen érhetők el.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Kicsit változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken visszábesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
1: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásóbólói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brásóbólói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 9 óra múlt 5 perccel, a 89,6-on pedig már el is tartolt. A csütörtök délelőtti plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról, hogy elindult a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza, illetve arról is, hogy Székelyhídon péntekig szünetel az ivóvízellátás bizonyos utcákon, a város többi területén pedig csökkentett nyomással működik a vízszolgáltatás. Hozom a részleteket, most viszont zenélünk. Tovább itt van az ígér Camila Cabello és Ed Sheeran közöse, a Bam Bam.
2: Slágerek, magyar kedvencek,

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad szülős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

Hello, pluszosok! Az APA Canal Northwest felhívja a székelyhídi felhasználók figyelmét, hogy 2-től péntekig 8 és 16 óra között szünetel az ivóvízellátás. A korlátozás érinti az Irinyi János, a Deálulnó, az Orilor, a Kádiamika és a Dankó Pista utcákat, valamint a város többi területén csökkentett nyomással működik majd a vízszolgáltatás, a tartósan magas hőmérséklet és az ivóvíz fokozott használata miatt. A vízellátó rendszer jelenleg maximális kapacitással üzemel, írják bejegyzésükben. Jelenleg a kutaknál működő szivattyúk nem képesek a tárolómedencét olyan ütemben feltölteni, amely fedezni tudná a megnövekedett vízfogyasztást. A helyzet mielőbbi megoldása érdekében az APA Canal Northwest munkatársai minden szükséges intézkedést megtesznek egy további kút üzembe helyezésére, annak érdekében, hogy növeljék a rendelkezésre álló vízmennyiséget, és biztosítsák a szolgáltatás folyamatosságát. Köszönik a megértésüket a székelyhídiaknak, és kérik, hogy a rendszer működésének normalizálódásáig az ivóvizet takarékosan és felelősségteljesen használják. Amennyiben minőségi vagy mennyiségi hiányosságokat tapasztalnak a székelyhídiak, az ivóvízszolgáltatás beindítása után is panaszbejelentésüket megtehetik telefonon a 0359 179 209-es telefonszámon. Tehát péntekig 8 és 16 óra között szünetel, illetve csak csökkentett nyomással működik az ivóvízellátás Székelyhídon.

0: Köszönöm magnakom, Lauda, és a Holnap reggel című slágerük. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk. Itt a csütörtök délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy átadom a mikrofont Petru Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Maradjatok velünk a részletekért. Érdemes lesz, Anita érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás perszil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performanza Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cenease.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kicsi változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken visszábesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmánybolt támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első híd fő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Miles Smith és Niall Horan idei közösével folytatjuk a csütörtök délelőttöt. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Az aszály miatt pluszosok egyre több Bihar megyei településen vezettek be vízkorlátozást. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóság vezetője a Bihari Naplónak elmondta, hogy a térségből több mint egy évnyi csapadék hiányzik, és a helyzet várhatóan csak október végén vagy november elején javulhat. A Partium, a Tisza vonala és a Királyhágó közötti térség jelenleg Közép-Kelet-Európa legaszályosabb vidéke. A vízhiány miatt Magyar Remetén és Mézgeden 23 és 7 óra között, Székelyhídon 23 és 5 óra között, Papfalva községben pedig 22-30 és 5 óra között szünetel a vezetékes vízszolgáltatás. Pásztor Sándor hangsúlyozta, hogy a korlátozásokról az önkormányzatok döntenek a vízügyi igazgatósággal egyeztetve. Az éjszakai leállások célja pedig, hogy feltöltsék a tározókat, így nappal biztosítani tudják az ivóvízellátást. A szakember szerint a lakossági korlátozás mindig az utolsó lépés. Előbb a mezőgazdasági öntözést és az ipari vízfelhasználást fogják vissza, csak ezután korlátozzák a háztartások fogyasztását. Elmondása szerint a folyók, a tározók és a talajvíz szintje is rendkívül alacsony, a térségből pedig összességében több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Évente 550-560 mm csapadékra lenne szükség, de ennek csak töredéke hullott le. Ezért a hidrológiai helyzet most már olyan súlyos, mint korábban csak szeptemberben volt. A vízhiány miatt tehát Magyar Remetén és Mézgeden 23 és 7 óra között, Székelyhídon 23 és 5 óra között, Papfalva községben pedig 22-30 és 5 óra között szünetel a vezetékes vízszolgáltatás.

0: Rádió.
1: Nagyvár a diak. Környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székelyű Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pinteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: újra kezdhetnénk.
1: Hát kérem szépen, ilyen klasslángerekkel látunk el benneteket itt a Plusz FM délelőtti adásában. Ez volt a Honeybees és az Idevaló című slágerük. Ezzel zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Petru Anitának adom át a mikrofont, ugyanis ő érkezik a mai nap folyamán a bennünket leginkább érintő hírekkel. Érdemes lesz megvárni Anitát. Addig pedig jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22, ez a Plusz FM elérhetősége. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig Nicky Orr és Daisy Kettősével indítjuk. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását 3 forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csaknem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával. A lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Kicsi változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken visszaesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürök felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hogy telik a csütörtök délelőtt? Remélem kellemesen. Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on már folytatjuk is a délelőtti pluszt. 2026. július 23-a, ma a Lenkéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és a születésnaposokat is. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán találtok egy új bejegyzést, a Solidaris telefonos szeretetszolgálatról olvashattok. Lájkoljátok, osszátok tovább, hogy minél több emberhez eljusson. Én pedig a következőkben érkezem helyi infókkal, például azzal, hogy újabb 30 nappal meghosszabbították a Nagyvásártért, tehát a December 1 park felújításának kivitelezési határidejét. Maradj azok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért Nicky Ray és Daisy 2-se, a Sunroof. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Újabb 30 nappal, augusztus 17-ig meghosszabbította a nagyváradi önkormányzat a Nagyvásár tér, tehát a December 1 park felújításának határidejét. A park nagy része már elkészült, de a teljes átadáshoz még be kell fejezni több munkálatot, valamint le kell zárni a szökőkút és a zöld felületek tesztelését. A kivitelező eredetileg május 31-ig vállalta a beruházás befejezését, a határidőt azonban már többször módosították. A Városháza szerint a csúszást részben előre nem látható munkák okozták, például egy régi fűtésvezeték áthelyezése vált szükségessé a tervezett fasor alatt. A park 6 munkaterületéből 2 gyakorlatilag elkészült. A szökőkút első próbaüzeme is sikeres volt, de még víz- és hangrendszertesztek várnak rá. Emellett a gyepnek meg kell erősödnie, és a dísznövények egy részét is el kell még ültetni. Az önkormányzat bízik abban, hogy a parkot augusztus 17-én átadják. Ezt követően a kivitelezőnek minden késedelmes nap után kötbért kell fizetni.

buszosok szeptemberre megnyílhat az új összekötő Utalújpásztor és a Fő utca között. Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, tehát a Republicsi, a Lújpásztor és a Brásolói utcák kereszteződésében a leendő aluljáró nyomvonalából áthelyezik a közműveket. A következő lépés pedig a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd a kivitelezés közbeszerzése. Addig az út nyomvonalát ideiglenesen zúzott kővel borítják, hogy már a tanév kezdetére, de legkésőbb októberre megnyithassák a forgalom előtt. Az új út a Lújpásztor utcát köti össze a Fő utcával, tehát a kórház udvarán halad át, majd az egykori kórház épület földszintjén kialakított átjárón keresztül csatlakozik a Fő utcához. Az új utat eredetileg ideiglenesen kerülő útnak szánták a Fő Lújpásztor Brásovolő utcák kereszteződésének tehermentesítésére az aluljáró építése idején. A munkálatok május 22-i megkezdésekor azonban lezárták a Fő utca egy hosszabb szakaszát, így az új út már nem töltette be ezt a szerepet. Az új út elsősorban főként a 23-as számú napközi megközelítését biztosítja, az aluljáró elkészülte után pedig a járművezetők a forgalmas kereszteződés elkerülésére is használhatják. Szeptemberre tehát megnyílhat az új összekötő út a kórház, tehát a Lújpásztor és a Fő utca között.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: idő plusz a sok, ez azt jelenti, hogy Petru Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Egy rövid reklámot követően beszámol nekünk például arról, hogy levélben rótta meg az Európai Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Maradjatok velünk a részletekért. Anita érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Atti Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performanza Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cnac.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek eltérő internetes címen érhetők el.
1: És most vissza a zenéhez.
3: A Well Hello Rockport című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Még idén átadhatják pluszosok a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya egy újabb szakaszát. Teljes erővel zajlik az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszának építése. A munkatelepen több mint 400 munkás és mintegy 350 munkagép dolgozik, mondta mindezt a Bihon.ro-nak a kivitelező cég tulajdonosa Benjamin Rusz. Elmondása szerint naponta 3500-3600 tonna aszfaltkeveréket és 2500-3000 köbméter betont építenek be, miközben folyamatosak a földmunkák is. A projekt részeként egy különleges parkoló is épül, egy mintegy 3 kilométeres szakaszt úgy alakítanak ki, hogy szükség esetén repülőgépek is leszállhassanak és megállhassanak rajta. Ró szerint az általuk épített szakasz még idén elkészülhet, de a forgalomba helyezés attól függ, hogyan halad a teljes autópálya projekt. Elképzelhető, hogy az elkészült részt ideiglenesen közútként megnyitják, erről azonban később születhet döntés. A kivitelező szerint a legnagyobb műszaki kihívást a magas töltések jelentik, ezért különös figyelmet fordítanak arra, hogy az út csak megfelelő állapotba kerüljön forgalomba. Ha minden jól megy, tehát még idén átadhatják a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszát.

Figyelem, Nagyváradiak, a csővezetéken végzett munkálatok miatt szünetel ma reggel 8 órától a melegvízszolgáltatás a 215-ös és a 314-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudott a közleményében a Nagyváradi Hőszolgáltató Vállalat. A szolgáltatás felfüggesztése az Ekaterine Teodorujó, Vasile Körlova, Negojulói, Izvorulói, Depoulói, Kölimenest, Konstancei Ojtusz, Kajsilor, Óvoda, tehát a Petre Ispirescu, a Nikolai Baldicsánó és a Főtáta Republicsi utcák lakóit érinti. A szolgáltatást pedig várhatóan holnap, július 24-én 23.30-kor adják vissza. Ha további információkra van szükségetek, akkor hívjátok a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hungária környékbeliek, ha bármilyen információtok vagy esetleg kérdésetek van, semmiképpen ne tartsátok magatokban. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Engem déli 12 óráig elértek. A folytatásban itt van Petró Anita a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis hamarosan 11 óra. Zárjuk a csütörtök délelőtti plusz 3. óráját. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémájá Roma szemes kádjára 83 lej 99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvárvas útvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többlet energia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többlet energiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többlet energia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvárvas útvonal egeresi szakaszán, a munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti hídépítésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: És így változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. Enyhe szél kíséretében a délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 27 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken visszábesik a hőmérséklet, a napi maximumok 23-24 Celsius fok körül alakulnak.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
4: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyüröktet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hogy telik a csütörtök délelőtt? Nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek? A 89,6-on már benne is vagyunk a délelőtti plusz negyedik órájában. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És mindeközben csekkoljátok a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalát, ugyanis a telefonos szeretetszolgálatról olvashattok. A telefonos szeretetszolgálat 2009 óta nyújt támogatást mindazoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, vagy segíteni szeretnének másokon. Osszátok kérlek tovább ezt a bejegyzést, hogy minél több emberhez eljusson, én pedig cserébe hozom a legszuperebb slágereket. Kezdésnek itt is van Belaké és az I Love It című napslágere. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Március 24-én 5 és 18 óra között lezárják a Krüngölő utcát, hogy a vasúti felüljáró fém szerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítása és villamosítási projektjének részét képezik. Továbbá lezárják a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítanak ki a Stefáncselmáre sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákúrós utcából balra is lehet majd kanyarodni a Stefáncselmáre sugár útra. Július 25-én és 26-án pedig naponta 5 és 18 óra között lezárják a Püspöki, azaz a Mátai Korvin utat a vasúti felüljáró fém szerkezetének bontása miatt. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ha nektek van bármilyen közlekedési infótok, csak bátran hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradi, a környékbeliek, a tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvízet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozásokat vezetnek be.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Harry Styles ezért a című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

az álláskeresők figyelmét kérném. A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében ugyanis arról tájékoztat bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 381. Többek között épület és járműtakarítót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, szakácssegédet, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, szakmérnököket, állatgondozót, kézbesítőt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek!

Az utolsó szakaszába érkezett pluszosok a nagyváradi Aurél Lázár elméleti líceum felújítása. A korszerűsítési munkálatok az oktatási intézmény mindhárom épületét érintik. A kert, tehát az Ábrahám Jenk utcára néző földszintes és emeletes szárnyat, a Mihály Kogolnicsán utcai földszint plusz két emeletes épületet, valamint a bentlakásnak otthont adó ingatlant. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig számos jelentős beavatkozás valósult meg az iskola belső és külső tereiben egyaránt. Kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető rendszert és a nyílászárókat, emellett több más korszerűsítési munkát is elvégeztek. A bentlakás felújítása áll a legelőrébb, hőszigetelték a belső udvar felőli homlokzatot itt, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a szellőztető rendszert és a vizes blokkokat, valamint padlófűtést is kialakítottak. A teljes beruházás jelenleg mintegy 75%-os készültségi fokon áll. A nettó 15,3 millió leértékű beruházást az országos helyreállítási alapból finanszírozzák, a munkálatok befejezésének határideje pedig augusztus vége. Jól haladnak tehát a munkálatok a nagyváradi Aurél Lázár elméleti líceum felújításánál.

0: McDonald egyszer fent, egyszer lent című slágerével zárjuk a csütörtök délelőttet a nagyváradiak környékbeliek. A stafétát átadom Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, én pedig letészem már a landot. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én ugyanis minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Találkozzunk tehát holnap délelőtt is, ugyanitt, ugyanekkor. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, a munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: but you're just a boy.
1: Forró nyár, forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
2: társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvárvas útvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvárvas útvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti hídépítésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: festékes. Minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performanza Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cnac.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek eltérő internetes címen érhetők el.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz, ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: You know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
9: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
9: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek!

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performance Hospitale Publice elnevezésű alkalmazás a cenease.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek eltérő internetes címen érhetők el.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Rádiós FM. Reklám. Nyári akció a Jani Kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémájá Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Szupe, FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl 3 kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22.000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: be.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: In here.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz

0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném?

0: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita!

0: Vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performance a Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cenease.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek eltérő internetes címen érhetők el.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdő.

0: vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon a Plusz FM.
0: Plusz FM.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.
2: Can we be

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakasz,

0: csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: magyar zenei rádió a városban. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performance a Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cnac.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezek eltérő internetes címen érhetők el.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Fővárodon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Rádiósnál.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, a munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Georgie Noriega. REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.